0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a Poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Poptalisznyak.hu. Poptalisznyak.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: tudta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Néhány másodperc múlva 9 óra.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
0: És már is 9.

És akkor még egyszer mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok a stúdióban, itt a poptalisznya.hu stúdiójában Dombóvári Gábor. És a telefonszámunk változatlan, 30-as 308-98-44-es, de természetesen minden platformon, ahol csak tudunk, ott vagyunk. Írjanak, hívjanak, várjuk az egész stáb nevében, mondom ezt. Hát noha mindenki tudja, hogy ilyenkor az ember egyedül van a stúdióban, de szerencsére a távolból is figyel mindenki, leginkább Popovics Laci, akit majd 9:30 előtt egy kicsivel fogok hívni, mert sorsolni kell a múlt heti, hát hogy is mondjam, teli találosokat. De előbb azonban nézzük az időjárást, ami egészen megváltozott. Hát nem tudom, majd mindenki elmondja, aki telefonál. Minden esetre Budán késő este hatalmas nagy szélvihar volt, villámlás, dörgés, de az egész nem tartott tovább egy olyan bő negyed óránál. Minden esetre felfrissült a levegő, és ez igaz a ma reggelre is, mert most is akár Budán, akár itt a 13. kerületben, a Poptarisznya stúdiójának házában, itt is nagy-nagy szélban még, hát ránk is fér, de hát aztán a következő napokban azért mindenféleképpen lassan-lassan még azért visszatér az augusztusi nyár, mert hogy egészen pontosan mondja, ma tehát mérséklődik majd egy kicsit a szél, de azért a meleg is tartja még magát, mert majd napközben, meg kora délután, akkor már olyan 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Hát meglátjuk, hogy mi lesz aztán. Este majd éjszaka, még kissé élénk marad a szél, és holnap országszerte napsütéses, kellemes, meleg idő ígérkezik, friss hajnali órákkal és napközben olyan 30 fok körüli napsütéses időben lesz részünk. Időnként meg, hát, hogy is mondjam, csak gyorsítani fog a szellő, de direkt mondom, hogy szellő, és nem azt, hogy szél, mert azért ez már nem lesz annyira erős. Tehát ma délután 26 és 32, holnap reggel 13-19, holnap délután, hát akkor is olyan 26-31, és hétfő reggel 13-17 fok várható, csak úgy, mint kedden, szerdán már 15-20 reggel is, csütörtökön is, és pénteken, jövő héten már reggel is olyan 19-23 fok várható, és akkor hát mondtam a hétfő reggelt, akkor nézzük a hétfő délután 27-33, kedd délután 23-34, szerdán 30-35, csütörtökön 33-36, pénteken 33-37. Hát szóval ezek a legvalószínűbb hőértékek. Hát meglátjuk kedre, szerdára és csütörtökre. Ugye bizonytalan az idő, de amint itt elmondtam, a nagyszerű időjárás jelentésből azért visszatér még az idősödő úriasszonyok nyara, és nagyon reméljük, hogy ez mindig tovább tud tartani. Na hát akkor ugrunk egyet, és akkor már is elmondom, hogy mi minden lesz a továbbiakban. De mielőtt még elmondom, azért kezdjük talán az űrutazást, és ezt pedig csak azért mondom, mert érdekes a dátum. 1962-ben méghozzá augusztus 23-án, na most ez azért is jutott eszembe, mert ugye itt Kapu Tibor és minden, ott vagyunk a világűrben, ott vagyunk a puli vízszimatoló műszerrel a Holdon, tehát mi magyarok nagyon is mindig ott vagyunk. Hát ez mondjuk nem annyira magyar, de 1962. augusztus 23-án az amerikai Telstar műhold először közvetített élő televíziós programot Amerika és Európa között. Fantasztikus. Mint ahogy az akkor született dal is, az akkor született dele, zene, amit mindmáig játszanak a rádióállomások.

És akkor megérkezett a műhold, meg a közvetítés. Na nézzük akkor, hogy mi minden várható. Kezdjük természetesen, ahogy szoktuk, a Goltotóval. Egyébként már itt kétszer csöngött a telefon, meg kaptam egy SMS-t, hogy nagyon-nagyon szeretnénk tippelni, de ezúttal most nem Perec Gábor volt még. Hát majd meglátjuk. Tehát Újpest MTK volt ugye egy héttel ezelőtt. 1-1 lett a végeredmény. Hát ezt öten találták el. Hát annyit elárulhatok, hogy mind az öten hölgyek. Úgyhogy majd Popovics Lacival ennek szellemében fogunk sorsolni. És akkor nézzük a továbbiakat, amire még számítani lehet. Hát azt mondja, hogy 9:30-10 órakor Károly Józsi állandó szakértőnkkel remélem tudunk ismét beszélni, mint minden héten már csak azért is, mert a Ferencváros nagyszerű győzelmet aratott Törökországban 1-0-ás eredménnyel, előnnyel várja a, ha jól emlékszem, csütörtöki visszavágót, ami már itt lesz az arénában, úgyhogy mindenféleképpen, hát ez egy hatalmas siker, mert igaz, hogy Borbé, az edző nyilatkozott, hogy ez még csak a fele az útnak, mert hogy hát természetesen még itt van a visszavágó mérkőzés, és ez egy nagyon-nagyon erős török csapat, úgyhogy hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon várja mindenki ezt a következő találkozót is. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és aztán 10:30 előtt néhány perccel művészbejáró vendégünk lesz Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetve a Kristály Színtérnek a vezetője. Amúgy hát nagyszerű színésznő is volt fiatalabb korában, sorozatokban játszott, Naptárlányok, színház, minden, de még énekelt is annak idején, jó néhány évvel ezelőtt, még az István a Királyban is. Na mindegy, szóval nagyon remélem, hogy nem fog próbálni, mert ez az igazság, hogy megbeszéltem vele, remélem, hogy sikerül, és akkor ezt követően, ilyen 10:30 után néhány perccel várom a stuttgarti telefont is. 11 órakor Dénes, egy kicsivel remélem, hogyha már hallgat minket, elképzelhető, hogy olyan 5 perccel előbb hívom, már csak azért is, hogy előbb tudjam hívni, 4:12 előtt néhány perccel Berettyói falut, Szent Miklósi Jánost, és 11:30 előtt néhány perccel pedig, az nagyon sűrűn már előfordult nálunk is, Tóth Sándorral fogok beszélni, aki szintén szakértőnk a műsorban, zenében és mindenhol. Hát, hogy is mondjam, nem árulok el titkot, és nem lövöm le a poént, a Deep Purple együttes kerül majd szóba, hát meglátjuk, hogy miért. És akkor, tehát mielőtt még elkezdenénk a tippeket, de már is lehet tippelni, méghozzá holnap délután lesz a mérkőzés, ha jól emlékszem, 17:30, a Győr és Zete, mármint az Eto és a Zalaegerszeg. Hát ez annál is érdekesebb, mert ugye a Győrnek van egy elhalasztott meccse, és akkor ők kiestek a nemzetközi kupákból. A Zalaegerszeg nagyon hullámzó teljesítményt nyújt, most 1-0 megverte őket a Fradi, előtte ők győztek egyszer 5-0, előtte kikaptak 5-1-re, szóval nagyon hullámzó a teljesítmény, meglátjuk. Tehát a holnapi meccsre a Győr, Eto és a Zalaegerszegi Zete, arra lehet majd tippelni, és akkor nagyon remélem, hogy már Stuttgartban is hallgatnak bennünket, Csernyák Istvánék, és előzetesen, miután mindig szokott egy-egy számot küldeni valakinek, akkor hát remélem, hogy visszajön, ezt akkor küldjük először neki.

0: Nem sokára fél tíz lesz, amikor is majd sorsolunk. Perec Gábor, mint mindig, köszönöm szépen, itt van a vonalban. Szép jó reggelt kívánok, örülök, hogy be is tudom kapcsolni. Halló, halló!
1: Halló, halló, szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: Hát akkor kezdjük talán engedelmével a tippekkel, mármint a tippel, és ahogy mondtam, holnap délután, ha jól emlékszem, fél hatkor, Győri Eto és Zete, úgyis, mint Zalaegerszeg. Mit szól ehhez?
1: Így van, hát ugye kötődés Zalaegerszeg, tehát persze. Itt csak oda tippeltek, meg olyan tippet akarok mondani, mert biztos mindenki győri győzelmet fog várni, legyen egy 4-2-es zalaegerszegi győzelem.
0: Végre gólgazdag mérkőzés. Hát és azért is választottam én ezt, mert hát egyrészt itt még a Fradi meccs, meg halasztás, meg mindenféle van, de már kiderült, azt hiszem szeptember 3-án játsszák a elhalasztott meccsüket a fradisták. De itt még azért van itt néhány percünk, hogy mindenképpen azért legalább egy mondatot a Zalaegerszegről, mert teljesen felforgatva a csapat, megint új, rengeteg külföldi játékos, és szerintem nem túlzás azt mondani, hogy hétről hétre változik a felállás, a minden, az edzőtábor, szóval hullámzó a teljesítmény, hogy finoman fogalmazzak.
1: Igen, így van, ugye tavaly is beszéltük, pont akkor is így a szezon kezdet előtt történtek változások, és egy kicsit el voltam ugye keserve, mondtam át, talán egyik kieső azok mi leszünk, szerencsére nem így történt, ugye megint ugye újra ez, hogy próbálják ezeket az új játékosokat beépíteni, csak ugye itt mindig az a probléma, azt mondom, hogy mindig régen összeállt a bajnokság kezdetével csapatban, az edzőtáborban tudták, hogy mit fognak játszani, de ugye teljesen más csapattal játszanak most, mint ahogy mondjuk a bajnokság előtt felálltak. Úgyhogy érdekes sztori, hogy mivel lesz ebből, én a múltkor a Fradi meccset tudtam nézni, igazán úgy akkor a Fradi azért félgőzzel ment, és ugye 1-0-ra nyertek az Zalaegerszeg ellen, nem játszottunk alárendelt szerepet. Úgyhogy reméljük, most meg majd föltámadnak a fiúk holnapra, és akkor a jövök meg olyan sok gólos meccsen meg tudják verni. De hát mondom, ez még szerintem időm kialakul a teljes csapatkép, úgyhogy várjuk türelemmel, én azt tudom csak mondani, mert más lehetősége nincs a szurkolónak.
0: Persze, hát mindenféleképpen csak ezt lehet tenni, de hát azért mindenféleképpen én azt hiszem, és ezt mielőtt bekapcsoltam mondtam is, azért megsüvegelendő az, hogy a török csapat ellen odakint 1-0 tudott nyerni a Fradi, és hát kívánjuk, hogy menjenek tovább, ameddig csak tudnak, és itthon lesz, azt hiszem, jövő héten csütörtökön a visszavágó. Hát gondolom, hogy nem lesz üres a lelátó. Hát szerintem, na jól fociztam.
1: Hát szerintem igen, tehát most örülünk meg, ugye mindig mondjuk, hogy ilyen fradicentrikus, hát nincs is más csapat,
0: hát ez
1: a nemzetközi porondon tud szerepelni, úgyhogy ez egy hazai csapatunk van, úgyhogy drukkolni kell neki, meg támogatjuk őket így szurkolás szempontjából, és azt mondom, menjenek tovább, meg tényleg ez a török, úgy, aki tudja, hogy milyen hajtós becsek vannak, ugye a közönség is azért Törökországban bedrukkolja őket, amikor ugye egyre többen vannak így a pályán. De hát ugye ez lesz, gondolom, majd Budapesten, tehát a Ferencvárosnak a szurkol is kitesznek magukért, és remélem nagyon, hogy a Fradi tovább jut.
0: Igen, hát a reménykedjünk. Egyébként a nemzetközi színpadokon is hát zajlanak az előadások, de hát ebben most már nem menjünk bele, de egyet mindenféleképpen. Ezt most ma reggel olvastam, hogy a németek, hát ugye ott is megy minden, hát főleg azért azzal a hírrel, hogy itt a Bayern Münchennek az egyik játékosa összeesett meg minden. Szóval, hogy a németek, mármint az első osztály, és az ottani vezetők tiltakoznak, és elmondják, hogy

0: az emberek azt hiszik a tévé képernyő előtt ülve, hogy hát kimegy a játékvezető, megnézi, és tényleg olyan ítéletet hoz, ami a valós. És abszolút az ellenkezője sokszor történik. Tehát, hogy botrányos. Nagyon sokan vannak, hogy ilyenkor azt csinálják, hogy fogják a tévét. Kapcsolat, azt kikapcsolják a tévét, mert nézhetetlenné válik a meccs. És olyan indulatokat vált ki a szurkolókból is, lássuk ugye a múltkor az edzőt, hogy abból még ugye egy lapáttal rátesz a játékvezető, egy kiállítás, még ez, és akkor utána csodálkoznak, hogy az MLS pedig hozza a döntéseket a szurkoló megnyilvánulások miatt. Tehát, hogy itt okozat, tehát olyan dolgok történnek, hogy őszinte sokszor ők váltják ki azokat a... És én nem akarok védeni senkit, mert ugye tisztának kell lenni a pályának, a szurkolásnak, de sokszor olyan dolgok történnek, ami szinte ebből válik ki. Úgyhogy ugye szomorú, és akkor jönnek ezek a nagy büntetések, most sokan nem menjünk bele, de pályabezárás, vagy szektorbezárás, nagyon nagy pénzek felfüggesztettek, és egyre több ilyen van, és ez valahol belsőleg generálódik, ezt én így gondolom, én így látom.
1: Én tökéletesen egyetértünk, és tényleg itt hát a Fradinál is ott van most pénzbüntetés, meg minden. Hát aztán, hogy az adófizetők pénzéből mi lesz, meg vizsgálat, meg minden, de hát ezt minden NB1-es csapatnál meg lehet csinálni, hogy akkor legyen esetleg akár milyen vizsgálat, mert most mindenki mindenhol vizsgálódik, joggal sok helyen. Nekem mindig csak a tenisz jut eszembe, ahol nem most, hanem már nem tudom, évtizedek óta. Ott van a kép, és meg is mutatják, hogy most akkor a pályán belül, vagy a vonalra esett a teniszlabda. És ezt 100 éve meg lehet nézni, de ez körülbelül 5 másodperc. Ezt már akkor kitalálták.
0: Igen.
1: Hát ez van. Na hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz, és aztán csak, hát ugye a paksiak győztek, megkezdődött a forduló, de hát talán a Zalaegerszeg most összekapja magát, függetlenül attól, hogy én nem bántom a Győrt sem, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akkor Gábor, köszönöm szépen a tippelést, és akkor jó hétvégét itt a hosszú hétvégére. Köszönöm.
0: Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
1: Menjünk akkor tovább, és aztán megnézzük, hogy mit hoz majd a sorsolás.

0: No kérem, nem sokára, egészen pontosan 2,5 perc múlva, 9:30, és akkor az ígéret szép szó, és Popovics László is megtartja, ugyanúgy, mint én is. Halló, halló, szép jó reggelt!
1: Szép reggelt kívánok, Dombikám, neked is, és a hallgatóknak is, itt az 5. 5 éves terv. Ja, nem, ez egy másik papír került a kezembe, bocsánat.
0: Az 5. 5 éves terv. Jó, hát akkor majd meglátjuk a 6. 5 éves terven is. És akkor hát annyit, hogy hát tudom, hogy hallgattál mindenféleképpen, akkor a mostani meccsre, mármint a Győr-Zalaegerszegre beírtam neked a 3-2-t.
1: Hát most egy kicsit formabontó leszek, mert ugye több zalaegerszegi hallgatónk van, és akkor mondta, hogy zalaegerszegnek legyen inkább a 3.
0: Jó, akkor már is beírom, hogy 2-3, így van, és akkor hát ami a múlt heti Újpest MTK találkozót illeti, nem számoltam meg, komolyan mondom, de hát most nem akarom húzni az időt én itt számolással, de azt körülbelül le tudom, hogy ugye Berettyóújfalu szokás szerint az egész csapatot vannak, vagy 10-12-en, a további, hát olyan 25-28-an tippeltek. 1-1 lett az Újpest MTK végeredménye, és ezt 5-en találták el, annyit, hogy mind az 5 hölgy. Na, mit szólsz ehhez? A női megérzéshez.
1: Materiális eredmények születtek, kérem szépen. Ugye hát látjuk, hogy a hölgyek sokkal jobban értenek a focihoz, ha tippelni kell.
0: Hát
1: ugye?
0: Ez így van, persze, mindenféleképpen. Na hát akkor ezek most nem országokat, hanem inkább legyen más. Hát kérlek tisztelettel, mondjuk, hogy melyikkel is kezdjük. Hát kezdjük talán kukorica vagy petrezselyem.
1: Hú, a kukoricát jobban szeretem, most nagyon-nagyon ilyen szempontból magam felé hajlítottam, szóval, hogy akkor maradjon bent a kukorica.
0: Maradjon bent a kukorica, petrezselyem kihúzva. Jó, akkor azt mondja, hogy kukorica. Hát akkor most menjünk akkor tovább, hogy legyen, azt mondja, hogy zöldhagyma vagy áfonya?
1: Ez nehéz kérdés. Az áfonya finom, de savanyú egy kicsit, bár nem részes. Mi volt a másik, bocsánat?
0: Zöldhagyma.
1: Zöldhagyma, ó, az is nagyon finom. Hát nehéz lesz. Ha már kukoricát választottam, akkor legyen mellé valami másik egészséges, akkor maradjon bent az áfonya.
0: Maradjon bent az áfonya, akkor a zöldhagyma kihúzva. Tehát akkor eddig ketten maradtak bent, a kukorica és az áfonya. Na hát akkor most jöjjön a következő, mert ugye 5-en vannak, és akkor már a korábbiakból is sorsolunk. Azt mondja, hogy akkor áfonya, vagy pedig karalábé.
1: Jó, hát ez könnyű lesz, mert a karalábét nem kedvelem, elnézést kérek, úgyhogy essen ki a karalábé, és akkor maradjon az áfonya.
0: Tehát akkor eddig, akik bent vannak, 2-en, a kukorica és az áfonya. Hát ebből kell neked döntened.
1: Hát
0: vagy formabontó vagy pedig maradsz, nem tudom.
1: Igen, mert a kukoricának ugye most itt a szezonja, és egyébként meg hát ugye áfonyát is tudunk enni, a feleségem szokta is, néhányan is megkínálom.
0: Finom is, én is szeretem. Is
1: ezek, meg egészséges, de akkor most vegyünk egészségesek, maradjon akkor bent az áfonya.
0: Akkor kukorica kihúzva, és marad az áfonya. Hát kérlek szépen, akkor ezek szerint most már csak az van hátra, hogy elmondjam az 5 hölgyet. Azt mondja, hogy Petra volt a petrezselyem a Szamos Marcipán üzletből, Kata volt a karalábé egy papírüzletből, akkor kukorica volt K-val, mint Kubát Dénes Klári feleség, ott is hölgy, és akkor Zita volt a zöldhagyma, és Ági pedig áfonya, és Sagnyit a rend kedvéért, hogy Zita is, és Ági is berettyóújfalusi illetőségű, úgyhogy gratulálunk Áginak, és akkor a szokás szerint természetesen meg fogja kapni a könyvet. Mert hogy ő szokott segíteni, amikor itt Budapesten összefutunk, és ő szokta elvinni a jutalomkönyveket. Hát ennyit erről. Azt hiszem, hogy akkor maradunk így vonalban, és ha esetleg valamit hozzá szeretnél tenni, akkor mindenféleképpen várom a hívást, vagy én is hívlak. Hajrá, Fradi! Rendben? Hát, ha már ilyen jól fociznak. Jó, hát akkor hajrá!
1: Én csak mondanék hozzá, hogy mindenkinek gratulálok, aki aki eltalálta az eredményt, illetve gratulálok a győztesnek, és közben mondják itt nekem, hogy Győrben is hallgatnak, szóval, hogy a 3-2 zalaegerszegi fordítása vissza kéne fordítani, de valójában oda-vissza forgathatnám egész nap, szóval ez egy nagyon jó kis mém lenne, csak nem akarom vele húzni az időt, maradjon a 3 a zalaegerszegnek, hiszen ugye
0: maradjon,
1: és Perez Gábor is kimondottan, ha jól tudom, akkor zalaegerszegi drukkerek, és hát ott is laknak.
0: Így van. Egyébként van még egy nagyszerű zalaegerszegi illetőségű hölgy, csak ő most nem találta el, aki egyébként Offotértben dolgozik, és hazajár Zalaegerszegre, ő a Tündi. Úgyhogy, de tippel természetesen ő is, méghozzá ő is zalaegerszegi győzelmet, mert mondtam, hogy itt nagyon sok minden már bejött. Azt nézem, hogy Tündi mit tippelt, 2-0-ás Zalaegerszeget. Na jó, hát akkor ezt eddig köszönöm szépen, megyünk tovább, és holland nagy díj, Formula 1 annyira nem érdekel, akkor...
1: Nincs benne labda.
0: Hát nem csak azért, hanem én ezt mindig elmondom, és az lesz rám az első követ, aki nem ért velem egyet, de hát ezt te is nagyon jól tudod, és annak idején még a Kalipszó rádió idejében mi még közvetítettünk is onnan, és ott voltam a boxban, mert megkapta a Kalipszó rádió ezt a rádiós közvetítési jogot, de akkor egészen más volt, akkor hangulata volt minden, most pedig az van, hogy most már csak az van, hogy a gépek versenye, és akkor hát ezt azért még elmondom, a pilóták, és most is éppen a Formula 1-et vizsgálják, hogy hol csalnak, hol lopnak, mennyi pénz megy bele, ki hova megy. Szóval ez már nem az, és ez már nem az a Formula 1, sajnos. Pedig jó volt annak idején.
1: Hát olyannyira jó volt, hogy én emlékszem, hogy az Automotor Sport című újságban igen. Mindig ilyen nagyon-nagyon tágra nyílt szemekkel néztük, hogy hű, de szép, szuperek ezek a versenyautók, és mindenféle külföldi országokban milyen szép futamok vannak, és ugye azokat nem közvetítették még akkor, tehát
0: persze.
1: Magyarországon. Viszont amikor ugye fölépült a Hungaroring, akkor egyszer csak itt volt test közelből, nyilván kínálni gyerekként még nem feltétlenül mentünk ki, családosan sem, viszont a tévében lehetett nézni.
0: Bizony.
1: Ez egy fantasztikus dolog volt már önmagában.
0: Na most igen, ezért is mondtam, hogy még a Kalipszó rádió idejében, és erre máig nagyon büszke vagyok, és tényleg a Hungaroring, azt hiszem, hogy 86-ban volt, ha jól emlékszem, és ott a boxból tudtam, Urbán Lajos volt a közlekedési miniszter, és még vele csináltam ott riportot. Na de hát ez nem rólam szó, hanem egészen másról. Na mindegy.
1: Hát, azért rólad is.
0: Hát jó, hát rólam is, de most majd éppen reggel olvastam, csak most néztem, de most is van egy hír, hogy megint mit vizsgálnak, hol lesz a Formula 1 a következő, meg hogy lesz-e Szaúd-Arábiában. Szóval össze-vissza van minden. Na jó, akkor én sem húzom tovább az időt, mert azért jöjjön a zene is, és akkor hajrá. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni.
1: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek, szia Dombi.
0: Nektek is. Na, megyünk akkor tovább.

0: Koltotó játék a Matinéban.
1: És akkor folytatjuk. Köszönöm szépen a hívást, Hamar József Székesfehérvár környékéről, jó tudom?
2: Így van, igen. Tisztelem, jó napot.
1: Tisztelettel, jó napot. És megmondom őszintén, mielőtt bekapcsoltam, arról volt szó, hogy visszahívom. Aztán közben megtaláltam a telefonszámát, csak talán azért voltunk itt bizonytalanak a számokkal, mert nem mindegy, hogy az ember milyen sorrendben mondja azokat. És akkor így akkor már megvan, de hát köszönöm szépen a türelmét, mert akkor nem kellett visszahívni. Hát nem hozom nyilvánosságra a számot természetesen, csak annyit mondok, hogy 20-as, és akkor amikor ön mondja, akkor 2-esével kezdi. Én meg 3-asával írtam, hogy 3+4. Na jó, úgyhogy a lényeg az, hogy megvan.
2: És akkor megvan, igen.
1: Ezek szerint hallgatta, itt a korábbit otthon van, dolgozik?
2: Hát éppen pihenés vagyok, szabadnapos vagyok.
1: Na, hát akkor nagyon jó a hosszú hétvége. És akkor
2: hát nem égeztem, hogy hosszú hétvége, ahova már megyek dolgozni.
1: Hát természetesen, hát így vagyunk.
2: Meg 20-án is voltam, úgyhogy én 24 órázok.
1: Hát akkor én is mindig elmondom, hozzáteszem, hogy legalább nem csak mi dolgozunk, hanem más is. Ott igen, is marha igen. Nagy szél van már, bocsánat a szója.
2: Hát igen, engedezik, igen. Ilyen volt egy kis zivatar.
1: Az volt itt is, na mondom, Budán késő este egy hatalmas villámlás dörgés. Hát még szerencse, igen, hogy a tűzi játékot meg a többit azt nagyjából megúszik.
2: Hát itt egy környékbeli faluban, itt városban, hogy Fejvár elmosta az esőt, a TNT koncertet.
1: Igen.
2: Meg volt Csárpár, volt egy koncert, azt is elmosta, úgyhogy meg el akartam valamelyiket menni, de azt mondták, nem menjek el, mert esni fog az eső.
1: Hát esett is. Na jó, hát akkor holnap délután Győr, Zalaegerszeg, mit tippel?
2: 2-2 lesz.
1: 2-2. Hát szerintem ilyen tipp még nem is érdek érkezett. Nem. Akkor meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
2: De meg is fogom tippixen, hogy meg is fogom rakni.
1: Jó, akkor lehet. Köszönöm szépen a türelmét.
2: Köszönöm,
1: szintén minden jót a hétvégére. Hát akkor Székesfehérvár környékén is ilyen idő van, és akkor lassan-lassan közeledünk a 10 órás szakértő véleményhez.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Olyan 6,5 perc múlva lesz 10 óra, amikor is nagyon remélem, hogy tudunk beszélni Károly Józsival. De hát akkor azt hiszem, hogy itt az idő, hogy a napfényből menjünk egy kicsit a holdfénybe is.

0: És akkor, ahogy a korábbiakban ígértem, 10 óra múlt 1 perccel a vonalban itt van állandó szakértőnk Károly Józsi. Halló, halló, szervusz, szép jó reggel, de már inkább jó napot, ugye?
1: Szervusz, Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát akkor, ugye természetesen, miután ismerjük a körülményeket, hát mindjárt a Fradival kezdjük, de az előbb telefonált egy hallgató, és felhívta figyelmünket arra, hogy miután te mindent részletesen követsz, hogy kérdezzem már meg a véleményedet arról, hogy most olvasta reggel, hogy a bírónál csak sárgát ért a játékos szemgolyóját elmozdító horrorkönyöklés, itt a Nyíregyháza Kisvárda meccsről van, Hordágyon kellett levinni a hazaiak játékosát, arcon könyökölt Robertnek, eltörött az arccsontja, műteni kellett, és Boldog Tamás is elmondta az edző a véleményét, meg aztán megszólalt a másik oldal is. Na minden esetre ez van, megvizsgálta a VAR is az ügyet, hát is Hordágy durvának tűnt az ütés, de meglepő módon csak sárgát kapott. Hát szóval mit tudsz erről? Vagy mit nem?
1: Nekem a véleményem az, hogy már amikor a mérkőzésen ez megtörtént, én ezt követtem, és akkor felháborítónak tartottam, hogy ugye mind a két játékos sárgalapot kapott, a nyíregyházi játékos ki is állították ez miatt,
0: igen.
1: Miközben nem ő volt a szabályta, és Boldog Tamás jogosan kritizálta a bírói tevékenységet. Nem értem, hogy ebben a világban, ahol, mert én idézőjelbe teszem, hogy én nagyon pozitívan látom a VAR működést, de vannak hibák, ez például egy ilyen fordító hiba volt, hogy ezt nem szankcionálták piros lappal ezt a megmozdulást, mert hát ugye ráadásul nagyon hosszú lesz a felépülése is a nyíregyházi játékosnak.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez egy nagyon komoly sérülés okozása volt, hogy itt a piros lap a minimum és sok mérkőzéses eltiltást.
0: Igen, hát
1: ha... volna én ki erre a...
0: Én is. Igen, egyébként, ha már a VAR-t említed, éppen olvastam, hogy Németországban Bundesliga, és hogy a németek megint tiltakoznak, és azt akarják, hogy ne legyen VAR, mert szó szerint azt nyilatkozta valamelyikük, hogy megöli a futball izgalmát és szépségét. Hát nem tudom, tényleg itt.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, mert szerintem nyilván lehetne jobban is működtetni a VAR-t, lehetne gyorsabb ítéleteket hozni. Erre igazából tényleg az egy kicsit bosszantó, amikor 2-3 percet áll a varrugás miatt a játékbe. Hogyha megnézzük, azért nagyon sok olyan ítélet születik utána, ami viszont az igazságosságot egy picit preferálja. Tehát azért itt a soklás, 11-es szituációk, szabálytalanságok megítélése azért sokkal könnyebb így. És nyilván vannak előnyei és hátrányai is, de én mindenképpen a VAR mellett szavaznék, hogyha lenne ebbe bármilyen
0: jogom. Igen, a szavazati jog, szóval itt tulajdonképpen nagyon sokan, és a szakemberek is nem azt mondják, hogy nem nincs szükség rá, csak azt, hogy ebben a mai technikai világban miért van az, én a korábbiakban elmondtam, hogy már 100 éve, már bocsánat, hogy így mondom, de tudod nagyon jól, hogy egy pillanat alatt a képet is megmutatják a teniszpályán, hogy vonal volt, vagy nem volt vonal.
1: Igen.
0: Na de én, nagyon sokan azt mondják a szakemberek, nem arról van a baj, hanem hogy ebben a mai mesterséges intelligenciával is megfertőzött világban nem lehet ezt felgyorsítani, és nincs az, hogy akkor elkezd tanácskozni még a csapatkapitány, akkor a bíró kimegy, ő is elmegy a varkocsiba, akkor visszajön, szóval ez lassítja nagyon.
1: Igaz? Igen, ezt kéne valahogy, erre kéne megoldást találni, hogy ez felgyorsuljon, és akkor szerintem mindenki megnyugodna, meg mindenkinek egy picit könnyebb lenne.
0: Igen, igen.
1: Gondolom, hogy ezen dolgoznak, vagy remélem, hogy
0: Reméljük. Egyébként, mielőtt még a törökök elleni meccsre térnék, azt mondja, hogy a Ferencváros 11,2 milliárd forintot költhetett a Fradi városra kapott pénzből játékosokra, és akkor az államtitkár bejelentette, hogy egy 25 milliárdos állami támogatás felhasználása hogy történt, és hogy egy részét a gyanú szerint a sporttelep fejlesztésére szánt pénznek egy része a profi labdarúgókra ment, oda költötték, és akkor mindenféle vizsgálatokat helyeznek kilátásba.
1: Örülök is, hogy ezt szóba hoztad, mert akkor legalább most tiszta vizet tudunk önteni a pohárba, mert itt nagyon sok félreértés van, meg sok rossz indulatú média megjelenése ezzel, igen, kapcsolatban. kis hangulatkeltéssel vegyítve. Az egész úgy nézett ki, hogy a Ferencváros kapott az államtól 25 milliárd forintot egy projekt megvalósulásának az elkezdésére. Ugye ez a projekt a Fradi város volt, ami nem ennyibe került volna, hanem 170 milliárd forintba a végső megvalósítás. Ezt az összeget arra kapták meg, hogy kezdjék el, csináljanak terveket, bontsák el az épületeket, amiket racionálisan meg is tettek, és kezdjék el terveztetni a terveken is készültek ezt a Fradi város komplexumot. Erre elköltöttek durván 14 milliárd forintot a Ferencváros vezetői, amikor kiderült, ugye, hogy bizonyos dolgok miatt, ugye itt voltak a költségvetésben olyan nem tervezett dolgok, amik miatt ez a projekt eltolódhat, vagy el fog tolódni, vagy nem fog megvalósulni. És akkor az állam azt mondta, hogy nem kéri vissza ezt a pénzt, hanem a Ferencváros, ugye szerződést módosítottak a Ferencváros üzemeltetésre, és beruházásra is költheti ezt a fennmaradó összeget, ami 11,1 milliárd forint volt. Uh-huh. És a Ferencváros erre költött egy üzemeltetésre, ugye nyilván napelemparkokat épített ki, meg mindenféle beruházást csinált, és beruházásra. A beruházás címszó alatt játékosokat is vásárolt, amiket utána tovább értékesítve pénzhez jutott. De ez teljesen jogszerű, különben tudom, hogy több tárügyében vizsgálta az iratokat, meg a papírokat, és mindenki mindent rendben talált. Tehát semmi kivetni valót nem talált ebben, a könyvelési szempontból beruházásnak számított, ha játékot vásárolt.
0: Igen.
1: És ugye az engedély az adott volt arra, hogy működésre és beruházásra költeti a Ferencváros ezt a pénzt, és akkor azt hiszem, hogy itt a mondat végén a pont, és ennyi az egész történet. Tehát ez nem történt szerintem semmi szabálysértés. Ezt most nyilván ugye történtek feljelentések, amiket még ki fognak vizsgálni, a rendőrségnek az a dolga, hogy vizsgálódjon ki, a ferencvárosi vezetőknek az a dolga, hogy mutassa be a papírokat, hogy mit, hogyan költött el. Itt pénz nem tűnt el, itt pénz nem loptak el, ezt már a sportállamtitkár is megállapította már az első közben, hogy itt semmiféle sikkasztás nem történt, úgyhogy minden ott maradt a Ferencvárosban, itt most azt vizsgálják, hogy jogszerű volt ez a beruházási összeg, amit költött a Ferencváros játékos vásárlása, vagy nem. De itt igazából, mondom, könyvelési szempontból teljesen jogszerűnek tűnik, és minden.
0: Így van.
1: Névőnek tűnik. Ez nem lesz szerintem egy komoly történet.
0: De ez nagyon jó, hogy elmondtad, és köszönöm a hallgatók nevében is, de hát akkor ugyebár Ferencváros, akkor mielőtt még bármi van, akkor mondd a tippet, holnap lesz délután a Győr-Zete.
1: Győr-Zete, mert egy nagyon izgalmas mérkőzés lett szerintem most, ugye a Győrnél azért vannak problémák, ezeket látjuk. Uh-huh. Ugye játékosok mentek el, most a bolcs hosszú ideig keresztalakadás miatt
0: üdölt
1: a sorból. Szerintem az alágeztetően nagyon kultúrát, fotballt játszik, úgyhogy egy meglepetés eredmény tippelek 3-1-re nyerezetet.
0: 1-3. Annyira nem meglepetés, mert a korábbiakban elmondtam, voltak már hasonló tippek. Na most akkor hajrá, Fradi, csak azért is, mert ugye megnőttek a nyilatkozatok. Borbé is nyilatkozott, még azt mondta, hogy semmi nem tölt el a fél időben, és nagyszerű 50-50%, aztán majd 27-e ugye csütörtök, és akkor aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a Grupama Arénában. Hát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen, és ez a szó legszorosabb értelmében dicsérendő, és én azt mondtam itt a műsorban, hogy kalapot kell emelni a Fradi előtt, és ezt még azok is nem mondták, akik közben itt jelentkeztek, meg írtak, akik nem Fradi drukkerek. Igaz?
1: Hát ez így van, én pont a Oroszpál vezérigazgatóra a mérkőzés után váltottunk üzeneteket, és pont mondtam ki, hogy csak sorjáznak minden évben a Fradi csodák, mert hát ugye ez a Trabzonspor, aki ellen játszott a Ferencváros, a török kupa győztes, és a harmadik helyezett a bajnokságban, volt a mérkőzés nagy-nagy esélyesen, azért nem a Ferencváros számított a favoriznak annak ellenére, hogy bíztam a szép eredményben, meg a szép helytállásban, de én azt gondoltam, hogy 70-30% esélye van a párharcban a Trabzonnak a továbbjutásra. Ez most, ahogy Borbé Balázs is mondta, itt egy kicsit változott, és most a Grupama Aréna van rendezendő mérkőzés előtt, én is azt mondom, hogy 50-50% az esélye. A két csapatnak, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy a Ferencváros nagyon nehéz megverni az Okoma arénába, bár különlegen szó. Mert azért ez a menetelés, amit a Ferencváros ebben az Európa Liga selejtezőben ilyen csapatok ellen teljesített, hogy 7 mérkőzés játszott, lett lejátszva, és abból 5 győzelem, 2 döntetlen, az eddigi mérleg azért az mindent elárul. Arról, hogy mennyire egyszerű Ferencváros arénájába győzni, szerintem a Trabzonnak csak fog ezt sikerülni, úgyis nagyon remélem. Rajtunk nem fog múlni, mert ott a Péki szurkoljuk a Ferencváros további jutását, de eddig is megsüvegendelendő az a teljesítmény, amit eddig nyújtott a csapat. Már ott van az Európa Konferencia Liga szakaszában, és hogyha minden a legszebb reményeink szerint alakul, akkor az nem Konferencia Liga lesz, hanem Európa Liga, ami azért hatalmas teljesítmény, mert ugye évek óta mindig azt hallgattuk, hogy a Ferencváros a könnyűbbre a Bajnokok Ligájából könnyebb bejutni az Európa Ligába, vagy bármelyik liga szakaszba, akár Konferencia Ligába, mert ugye több életed van, úgymond idézőjelben, tehát a botlat akkor is tovább tudsz menni. Hát, és ugye több csapatnak, minden évben 3 magyar csapatnak volt lehetősége, hogy ezt a teljesítményt, amit idén volt a Ferencváros, tudjuk el ezt megtegye, még senkinek nem sikerült megtennie, és hát láthattuk azt is, hogy a BL-ből indulva a Győr még a playoffba se jutott el a Konferencia Ligába, tehát azért mindenki látja, hogy azért ezek nem annyira egyszerű dolgok. Nagyon bánom, hogy a QF pontok miatt a többi magyar csapat nem jutott tovább, hogy nem sikerült ezt elérnie, mert azért ez nagyon fontos lett volna. De hát itt van a Ferencváros, dukkoljunk nekik, és nagyon bízunk benne, hogy Európa Liga szereplés lett a gyümölcs ennek a tép teljesítménynek.
0: Jó, akkor ezzel zárjuk. Én nagyon szépen köszönöm ismét, hogy itt voltál. Jó munkát, meg aztán jó pihenést.
1: És nagyon akkor, szépen köszönöm, akkor... kellemes hétvégét neked is, Gábor, és az összes kedves.
0: Köszönöm mindenkinek, és a vevőknek is. Na jó, oké, így van. Szervusz, minden jót, szia, minden jót.
1: Szervusz, Gábor, szia.
0: Hát akkor hallottuk a véleményt, és legalább most egy hiteles véleményt is hallottunk a Fradival kapcsolatban.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hát egy perc múlva lesz 10:30, a művészbe járó vendége, legalábbis akit én megbeszéltem és hívtam, Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad vezetője, nem veszi fel a telefont, nem tudom, mi lehet vele, hát remélem semmi baj, úgyhogy meglátjuk, hogy még a továbbiakban.

0: 3 perccel múlt 10:30, hát sajnálatos módon még a művészbe járó ajtaját nem tudom kinyitni, de Csernák Istvánnak nagyon szépen köszönöm a hívást, és a hallgatást is, már a műsorhallgatást, aki itt van a vonalban. Szervusz, halló, remélem jól halljuk egymást.
1: Háló, szép jó napot. Hát most nem egy művész, hanem életművésszel beszélt, de hát így is jó szerintem, nem?
0: Így is jó szerintem. Akkor minden esetre a múlt héten mondtad, hogy jön a lehűlés meg minden. Hát itt országszerte viharok voltak itt este meg éjszaka. Nálatok is, vagy milyen helyzet van?
1: Itt néha készül, de nem sok minden lett belőle. Most lehűl, tehát ilyen már azt hiszem 23 fok van, de mondott 23 fokot, de be is van rendesen borulva. Tegnap majdnem egész nap esett, de nem olyan vadul, de hát ez kellett is, tehát egy ilyen lehűlés. Szerintem oda fog érni hozzátok.
0: Persze.
1: Úgyhogy lehet, hogy a múltkor az nem jött, vagy annyira le fog fülni, csak hát mondom másként, elviselhetőbb lett. Na.
0: Igen. Hát ami pedig a német focit illeti, itt a Bayern játékosról volt nagyon sokszor szó, hogy összeesett, meg minden az ég adta világon. De hát ami a továbbiakat illeti, ez még odébb van, mert ugye majd a Stuttgart-Bayern meccs lesz, de majd csak pénteken, már mint jövő héten, úgy legalábbis úgy néztem.
1: Volt tegnap is meccs, mert a kupa már elkezdődött.
0: Na igen, azt nem tudom. Mi volt?
1: Tegnap játszottunk egy harmadosztályú csapat ellen, úgyhogy hát 4-0-ra győztünk, mert szerintem jó volt egy bemelegítésnek, aztán a Hansa Rostock, igen, Hansa Rostock volt. Aztán hát a jövő héten kezdődik a liga. Gábor, mondanám a tippeket, mert jövő hétről van, bocsánat, múlt hétről van még bepotolni valónk, mert nem fér fel az időbe.
0: Jó, akkor várj egy pillanatra, azt mondja, hogy itt írtam legutóbb, akkor én már is tudom írni, igen.
1: Ibolya valahogy megtapadt a 2-2-nél.
0: 2-2, igen.
1: Én meg tippelek 1-2, tehát 2-1 zete győzelmet.
0: Zete győzelmet, 1-2. Szeretik a zetét, alakulóban a csapat, úgyhogy mindenféleképpen ez így nagyon jó tippnek tűnik. Hát akkor még egy mondatot ezzel a bizonyos, amire a korábbiakban, tényleg csak egy mondatot, hogy hát a német alaposság és ez a VAR megszüntetéséhez való kampányolás, ez hogy jelentkezik már Németországban, németekkel?
1: Gábor, most ez egy olyan dolog, hogy pont ők, akik mindent tényleg milliméterre, meg persze pontosan, meg alaposan, meg tehát ők végül szerintem itt nem is a VAR ellen van a tiltakozás, hanem ez a idő elhúzás. Hát a mai technológiában, mint ahogy beszélgettétek a Fradi szakértővel, ennek sokkal gyorsabban kéne menni. Én elküldök Atlantában egy képet, a Messengeren, az ott van, mit tudom én, másfél másodperc alatt.
0: Pontosan.
1: Hát akkor ott is a pályán belül is gyorsabban kéne menni az információhoz, azt szerintem itt valami technikai rásporás kéne végezni, és már is működne minden, és nem húzódna, nem volna idő, ahogy a fenek úgymond felidegesítsék magukat, vagy egymást, a játékosok ugyanúgy, tehát nekem ennyi az egészről a véleményem.
0: Így van, tökéletesen egyetértünk, és tényleg ebben a világban igenis felelősek azok, akik ezt csinálják, és ilyen rosszul, már csak azért is, mert hogyha Londonból Budapestre át akarnak utalni egy bizonyos összeget, az is már 5 perc alatt megy a bankokon belül, szóval, na nem. Hát akkor tiéd a szó, mert mondtad, hogy a múltkor nem fér bele, hát ha most viszont belefér, miről lesz?
1: Arról van szó, hogy ugye most nincsen születésnaposunk, ugye zeneterületén zokk és pop, vagy bármi, viszont a múlt heti adás előtti való napon volt Enzo Ferrari halálának a 38. évfordulója. Hát Enzo Ferrari, mindenki tudja, a kitűnő gyönyörű sportkocsikat gyárt, mai napig is a gyárt, aki hát végül is a 1929-ben alapított egy versenycsapatot, egy versenyistállót az Alfa Romeo megbízásából. Utána lett önálló, 47-ben kezdte el az autóit gyártani. Ugye hát mindenki tudja, hogy csak a tehetősek engedhetik meg ezt az autót maguknak. Tehát színészek, énekesek, gazdag emberek. És ezek között a gazdag emberek között volt egy Ferruccio Lamborghini nevezető ember.
0: Ja, igen.
1: aki ugyanúgy kétkezi milliómos volt, mint ő, meg kicsibe kezdte, viszont rövid időn belül a legnagyobb traktorgyárat üzemeltette Olaszországba, tehát traktor és mezőgazdasági kellékek, légkondikat gyártott, tehát egy nagyon sikeres üzletember volt, és neki is ugye persze Ferrari-ja volt, és neheztelt mondjuk két különböző verzióban, hogy vagy levélbe, vagy személyesen, ezt nem tudták kideríteni, vagy legalábbis két verzióban. Mindenesetre neheztelt Enzo Ferrari-nál, hogy az övéné 5000 kilométerenként tönte meg a kuplunk. Sőt, mi több, közölt vele úgymond összeteket, hogy hogy lehetne ezt a konstrukciót javítani, hogy ne legyen ez a probléma ezzel az autóval. Na most hát Enzo Ferrari az nem volt egy szerény ember, ugye, eléggé arrogáns volt, és az volt neki a válasza, a hideg válasza, hogy én autókat gyártok a felső 10 000-nek, tehát traktorokat gyártasz gazdáknak, te Schuster maradjál a kaptafánál. Viszont ezen Ferruccio Lamborghini annyira felidegesítette magát, hogy összeírta a mérnöki csapatát, és megmondta nekik, hogy ennek az arrogánsnak meg fogjuk mutatni, hogy hogy kell sportautókat gyártani. Igen. Megalapította a Lamborghini automobile fabrikót a 60-as évek elején, sőt, olyan szerencséje volt neki, mivel nem volt Enzo Ferrari egy egyszerű ember, nem lehetett vele vitatkozni, mert mehetett az ember a papírjaiért, és így jár sok-sok mérnök a Ferrari-nál az előtte való években, akiket Ferruccio Lamborghini fölvett az ő újonnan alapított cégéhez. És 1963-ban meg is jelent az első modellnek a prototípusa, a 352 TV 63, bejelentek prototípus, a széria verziója 352-t, azt már 64-ben a Genfi autószalonban bemutatták, azt követte a 402-t, azt követte a Miura, azt követte az Espada, utána követte az Isolero, és utána követte 74-ben a Countach, amit hát azon lett igazán híres, az ég alakú, aminek fölfele nyílik az ajtaja. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki lát egy ilyen álomautót, egy Lamborghini-t az utcán, akkor jusson eszébe, hogy ez annak az eredménye, hogy két makacs olasz macsó egymásra talált.
0: Hát ez nagyon jó.
1: És ennek nincs vége a dolognak, úgymond az ilyen makacs durcsatlak macsókkal, mert 1963-ban komoly tárgyalások folytak Henry Ford Jr. és Enzo Ferrari között, hogy a Ford ne akarta venni a Ferrari-t. Egyezkedtek ide-oda, és azon bukott a dolog, hogy Enzo Ferrari a motorsport osztálynak a vezetését mindenféleképpen meg akarta tartani. És Henry Ford Jr. ebben nem egyezett bele, mert ő úgy akarta, hogy hát csak az övé legyen. Na most ebben az alkalomban Enzo Ferrari megint fölfújta a képét, és megszakította a tárgyalásokat. Kész, nem mondta, nem el a dolcét, kész, ennyi volt. Na viszont ezen Henry Ford Jr. ugyanúgy fölfújta a képét, és mondta, hogy ezt meg fogom bosszulni, de a versenypályán. És 1964-ben gigantikus összegeket áldozott a Ford GT40-be, amelyik 66-tól 69-ig négyszer egymás után megnyerte a Le Mans 24 órás versenyt, és ezzel megtörte a Ferrari-nek a dominációját, a domináns pozícióját. Tehát ezek a gyári porosok, ezek ilyen makacsok tudnak lenni egymással szemben.
0: Hát ez egyszerűen fantasztikus, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Hát akkor csak abban bízhatunk, hogy jövő héten már elindultok, már mint a Bundesligával, és hát a Fradi meg remélem tovább megy, mert azért a nagy szó, hogy idáig magyar csapat el tudott most megint jutni, és az egyetlen csapat, ez a baj.
1: Hát úgy legyen, mondom, a startunk az nem volt rossz, a kupában persze a harmadosztályú
0: csapattal
1: játszottunk. Jó, de azt szokták mondani, hogy a kupának saját törvényei vannak, az mindig vannak
0: meglepetések. Így van. Jó, hát akkor jó hétvégét, köszönöm szépen, hogy föl tudtál hívni, és akkor jó étvágyat a hétvégi kajához is.
1: Köszönöm szépen, Gábor, kellemes hétvégét neked is, hallgatóknak is.
0: Én is. Szervusz, viszont hallásra. Minden jót, és akkor mi is, ha már itt szóba került a Ferrari meg a verseny, nem konferálom be a következő zenét, és a számot mindenki rá fog jönni.

Hát akkor elszáguldottunk, és végig kopogtattuk az egész utat. Ez a vége. Hát sajnos nem, a hölgyek úgy látszik csak tippelni tudnak, de hát nem nagyon tudom, nem tudom Benkő Nórát fölhívni. Egyébként Ágit is hívtam, mármint a Goltotó nyertesét, ő se veszi föl, de hát azt hiszem, hogy megbocsátható, hiszen hosszú hétvége van, nyilván vagy dolgoznak, próbálnak, vagy pedig, hogy úgy mondjam, nyaralgatnak. De hát azért történnek itt a dolgok, mert újabb tippeket kaptam. Azt mondja, hogy Olgi 1-0, Bea, ő egy fodrász 1-1, és Ibolya, de nem Stuttgartból, hanem egy újságos tandról, ő is egy-egyet mondott. Na hát akkor azért ugorjunk egy kicsit ki Amerikába. Már csak azért is mondom, mert hogyha én most azt a nevet mondom, hogy Leonard Bernstein, azaz, ahogy mondják, Bernstein, ez a bizonyos amerikai karmester, zongoraművész és zeneszerző, és akinek fő műve a West Side Story, hát azt hiszem, hogy itt külön nem kell őt bemutatni, egyszerűen fantasztikus ember volt, fantasztikus művész, Harvardon egyetemet végzett, szóval nagyon-nagyon sok minden, és egyébként 1918. augusztus 25-én született az Egyesült Államokban, de hát a család annak idején Ukrajnából oda vándorolt ki, és végül is 1990-ben New Yorkban hunyt el, és hát azt hiszem, hogy az, ami az a West Side Story-t illeti, azt hiszem, hogy mindenféleképpen tiszteletre méltó és gyönyörű. Ez a főműve, de emellett még hát sok mást is alkotott szerencsére.

0: Azt hiszem, hogy most ezt már élőben fogjuk folytatni, és azt hiszem, hogy a műhelytitkot is elállítom, de nagyon remélem, hogy most hallasz, ugye?
1: Most hallak, igen, Gábor.
0: Hát most betettelek a keverőpultra, nem tudom, hát mindig a szolgáltatókkal van a baj, és csak azért...
1: Én még nem voltam bele.
0: Hát pedig ez így szokott lenni, és mondom, nem mi vagyunk a hibások, mert most mi itt vagyunk benne, és rendesen. Na jó, Dénes, nem baj, hogy előbb hívtalak egy kicsit?
1: Nem, nincs semmi baj, Gábor.
0: Jó, hát akkor...
1: Nincs semmi baj.
0: Kezdjük talán. Igen, mert itt borult egy kicsit a műsorrend itt a drága jó művésznő miatt. De hát majd meglátjuk, mi lesz.
1: Hogy van a kezed?
0: Javul. Köszönöm szépen, úgyhogy most már nem kell a tévéből integetnem befáslizott kézzel.
1: Én is voltam személyzeten kontrollon. Hál' Istennek szépen felszívódott ez a vérömleny, úgyhogy hatásos volt a több évtizeden már bevált gyógyszer.
0: Hát
1: az
0: akkor szerencse.
1: Amit reklámoznak a tévébe.
0: Igen, azt tudom, én is láttam a reklámot. Dénes, hát akkor, ha tudtál hallgatni, akkor itt vagyunk. Hát de Honvéd ide vagy oda, de azért szerintem is a Fradival kezdjük, hogy mit szólsz hozzá.
1: Hát a véleményem az, hogy én megmondom őszintén, ugye itt dupla ellenfél volt. Nem csak a török csapat, közismerten a fanatikus török szurkolótábor. Ami nem hétköznapi. És a Fradi, az én véleményem szerint nagyon jó helytárt. Én beleséget vártam ugyanegy vagy két gól, de mindenféleképpen. És most azért a Borbénak volt egy nagyon jó húzása. Betett egy olyan játékot, ugye a Nagy Olivért, aki jóformán most esetben az NB1-es egy keretbe, mert eddig a Soroksár csapatába játszott. Úgyhogy jó, erre mondják azt, hogy szerencsénk is volt, persze, volt szerencsénk, de azért tenni kellett,
0: bizony,
1: hogy legyen szerencsénk. És azért én mindig azt hiszem mellé teszem, nem véletlen, hogy Dibusznak óriási érdeme van, hogy a Ferencváros nem kapott gólt.
0: Így van. Én is összefoglalót láttam csak a meccsről, de ez mindenféleképpen nagyszerű teljesítmény. Hát majd meglátjuk, hogy most a visszavágón itthon mi lesz, hogy lesz. De mielőtt még elfelejteném, nem tudom, hallottad-e a sorsolást, és azt hiszem, hogy a gratulációt már átadtad.
1: Igen, hallottam a sorsolást, és gratulálok a győztesként kikerült hölgykoszorúval.
0: Így van. Na, szóval azért mondom, hogy a Fradi, hát aztán itt zajlik az élet mindenhol, itthon is a bajnokság, de hát szerencsére azért más sportágokban is. Ott voltunk, ott vagyunk.
1: Így van.
0: De hát kár, hogy a jéghok is csajok kikaptak most, de előtte meg 8-0-ra megverték Norvégiát, de itt vannak a kosarasok is, meg az atlétikai is itt volt, szóval sok felé szerepeltünk jól, ugye?
1: Hát ez a 8-0-ás győzelem is, ugye a harmadik negyedbe lőtt a hengerlés, mert kétszer 1-0-1-0, és a harmadikba 6-0. Hát a franciáktól elszenvedett egy gólos vereség, ez is a harmadik negyedbe, és ha jól tudom, akkor következő mérkőzés valamikor jövő év elején lesz Budapesten.
0: Uh-huh.
1: Mert én úgy tudom, hogy még itt a mi csoportunkban vannak a németek. Ugye, és ez egy új a női ágon is, mert a Nemzetek Európa kupáját elindították a hölgyek meg is, mert eddig a férfiak részére volt ez biztosítva.
0: Igen.
1: Hát ami én nekem egy kicsit úgy negatív dolog, amiben egyelőre én azt hiszem, hogy mindegy, hol merre rendezünk akármilyen kajakkenú verseny, a magyar válogatott mindkét szakákban helytáll. Hát Szegeden volt az egyetemi kajakkenú világbajnokság. Érdekes, nemrégiben zajlott le, ahol összességében 24 ország indult, a magyarok torony magasan végeztek a nemzetek liga, nemzeteknek a rangsorába. 8 arany, 10 ezüst, 5 bronzérem. Na most mi a silám van benne? Hát nem igaz, hogy egy ilyen eseményt nem lehet közvetíteni. Legalább ez nyilván nem egy napos esemény volt, hanem alkalmasint egy-egy fél óra összefoglalót adni. Gondolom megérdemelte volna ez a sportág. Mert ebben a magyar válogatottban már olyan egyének is voltak, akiket láthattunk a különböző Európa és világbajnokságon.
0: Igen.
1: Összesítették ugye a úszás, illetve az atlétika szempontjából a magyar válogatottat, de gondolom úszásba is ragyogó lett a helytállás.
0: Bizony, Sós Csaba is nyilatkozott, és mindenkit és a fiatalokat is megdicsérte, de ennek örülök, hogy mindig szóba hozod, mert azt hiszem, hogy közösen is megvan a véleményünk a sportközvetítésekről. Hát szóval tényleg, és mindig elmondom, nem mondom el többször, hogy előbb mondjál be azt, hogy a száraz edzésen vagy szabad edzésen a harmadik helyen álló Formula 1-es pilótának melyik kerekét cserélték ki, mint világra szóló magyar győzelmeket. Tisztelet a kivételnek.
1: Erre szoktam én mondani, Nelly, hogy előbb megtudjuk, hogy nem lebesülve az afrikai valamelyik bajnokságba, a Afrikában 50-nek sorolt csapatban mennyi pénzért igazoltak játékost.
0: Igen. Igen.
1: Visszatérve, ugye, és lezajlott az atlétikai edé is, jó, hogy ebben 12. hely. Én azt mondom, ez nem rossz eredmény. Uh-huh. Hogy idézőjelben csak egy arany és csak egy ezüstérem. De nézzük meg, hány számba jutottak be magyar versenyzők a döntőkbe. És úgyhogy így mindenféleképpen én ezt sikeresnek tartom, és ami nekünk egy elég fájó pont volt, most már nagyon régóta, hogy sikerült végre váltóba is bekerülnünk.
0: Igen.
1: Ugye a 4x400-as váltó azért remekül helyt állt, és hát igen, de rengeteg olyan esemény van, amiről sajnos méltatlan módon nem úgy emlékeznek meg. És emlékezésedet én ma egy magyar labdarúgóról szeretnék köszöntést mondani. Nevezetesen jelenleg ki is Magyarország legidősebb labdarúgó válogatottja.
0: Hát, ki?
1: 1933. augusztus 17-én, tehát ezen a héten ünnepelte 93. születésnapját Bödön László. Egyszer játszott Dorog és Esztergom csapatába, majd került az MTK-ba 1956-ba, ahol bajnoki címet, 3 ezüst és 1 bronzérmet nyert. 1964-ben volt egy érdekes csekkdöntő meccs a MTK, illetve a Sporting Lisszabon között, egy Brüsszelbe játszották, az első meccs 3-3, majd jött egy megismételt mérkőzés, hát ahol lehet ilyet mondani, szögletből valamilyen kavarodás után végül is a portugálok 1-0-ra győztek. 177-szer játszott az MTK-ba, egyszer volt válogatott. Érdekes volt, Gábor, ez a bajnokság. A bajnoki cím 1957-58. MTK 35 pont. Második Honvéd 34. Harmadik Ferencváros 33. És negyedik a Tatabányai Bányász 31. De hogy ki, akikkel együtt játszott Gábor az MTK-ba, Sipos, Lantos, Kovács 1, Kovács 3, Hidegkuszi, Sándor, Palotás, Bödör, Gellér, hát ebből 4 játékos kapásból tagja volt a nagy magyar válogatottnak is. Úgyhogy az edzőt is említsütte, ki volt az MTK-nál Bukovin Márton.
0: Igen. Hát fantasztikus.
1: És úgy gondolom, hogy erre a nagyszerű játékos megérdemli azt, hogy valamikor régen, ha visszaemlékszel rá, hosszú-hosszú időn keresztül én mindig próbáltam az adott pár napra magyar sportoló, igen, akinek születésnapja volt, egy-két mondattal megemlékedni, mert úgy gondolom, hogy nem véletlenül, de megérdemlik. Főleg ez ő is, aki bizony már eléggé bent van a korba.
0: Igen, igen. Hát Dénes, akkor mindenféleképpen kérném a tippeket így, hogy akkor hogy állunk, mint állunk.
1: Rendben. Hát a feleségem az maradt a
0: egy-egynél. Igen.
1: Én a magam részéről kenyértől leszek, mert én nekem szimpatikus csapat az Alegerszeg. Magam részéről 2-0 Etójavára.
0: Akkor 0-2. Igen, többen tippeltek egyébként. Ja, Eto, bocsánat.
1: Etójavára.
0: Bocsánat, tehát a
1: Kata az 1-2, tehát veszegyőzelem.
0: 1-2, igen.
1: A Csabi pedig visszatért a
0: 2-2-höz. Igen. Jó, hát akkor ebben maradunk. És akkor örülök, hogy jól vagy, vagy jobban vagy. Jó étvágyat az ebédhez, és nem sokára jövő héten, akkor ismét találkozunk. Köszönöm szépen, Dénes.
1: Én is köszönöm szépen. Kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét. Nálunk Jelenkalban hosszú hetek óta a mai hajnal és a reggel volt az igazi idő, uh-huh, amit mi valamikor megszoktunk. Este 9 elé kedvett csendes eső, esni néni széllel, ilyen hajnali 3 óra környékén én felébredtem, ami nem volt még nyitva, azt kinyitottam, és nagyon jó, igazi, hajnali, friss levegő állasztotta el a lakást.
0: Ez így volt én is, amikor fölkeltem, és ott Budán pedig, épp mondtam a műsorban is, hogy este, késő este hatalmas nagy zivatar volt, nem tartott sokáig, de hát attól függetlenül ez jól is esett, és reggel is elég jó hűvös volt. Jó, Dénes, hát akkor vigyázzatok magatokra, minden jót a hétvégére is. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, én is ugyanezt kívánom neked, illetve mindenkinek, hogy vigyázzunk magunkra és másokra is.
0: Köszönöm, Dénes.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is.
1: Szervusz, Gábor, viszont hallásra.
0: Szervusz, köszönöm szépen. És akkor következzék egy olyan dal, amit van, aki szereti, van, akik nem szeretik, de minden esetre 1968-ban jelent meg a Beatles Hey Jude című dala, amely akkor 9 hétig volt első a slágerlistákon. Hát, hogy most hol lenne, nem tudom, de azért lejátszom.

0: ennyi volt ugye a Hey Jude, de hogy a korábbiakban már megvolt a sorsolás, most következik.
1: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: Ez a munkatárs pedig én vagyok, a vonalban Szent Miklós Ágnes. Szervusz Ági, halló, halló, gratulálok!
2: Halló, halló, üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
0: No, hát szépen. Kérlek, tisztelettel, a foci iránti érdeklődésed az nyilvánvaló, és a női megérzés is, mert hétről hétre mindig tippeltek, úgyhogy számítottál a győzelemre?
2: Nem, igazából mindig megérzésből tippelek, és van, hogy bejön, van, hogy nem.
0: Hát ez a női megérzés, és ha hallgattátok, vagy nem hallgattátok, én elmondtam itt a műsor elején, hogy öten találtátok el az egy-egyes végeredményt, és mind az öt hölgy volt. Hát ez az, a női megérzés. Jó, hát akkor Berettyóújfalu, hajrá, és akkor azt mindenféleképpen tőled szeretném hallani, hogy mit tippelsz a holnapi Győr-Zalaegerszeg mérkőzésre.
2: 1-0,
0: tehát a győrieknek.
2: Igen.
0: Jó, akkor én nagyon köszönöm, és örülök, hogy megtaláltalak. És akkor
2: köszönöm szépen.
0: Akkor
2: én
0: talán egy telefonnyújtás, kéznyújtás következzék.
2: Igen.
0: És akkor tudjuk folytatni Berettyóújfaluval a beszélgetést. Minden jót, szia, szia!
2: Köszönöm!
0: No hát akkor, megyünk tovább. És nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni Szent Miklós Jánossal a beszélgetést. Halló, halló!
3: Halló, jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatótársakat.
0: Hát akkor ez most mindenféleképpen jó, hogy családi esemény, és a családban megtaláltam Ágnest is, Ágit is, és akkor így egyúttal megvolt a gratuláció is. Hát ezek nem baj, hogy kicsit előbb hívtam, mert itt még van dolgunk. Tudjuk kezdeni a tippekkel?
3: Igen.
0: Jó, akkor Ágit beírtam. Igen, akkor én már is tudom írni.
3: Jó, akkor ugye Zsigával kezdünk, mert Pari most egy ideig kiszállt.
0: Igen.
3: Zsiga 2-1.
0: 2-1.
3: Az Zita maradt az 1-1-nél, az úgy látszik nála nyerő.
0: Igen, mint ahogy most is ő is eltalálta, igen. Mennyi Zita?
3: 1-1.
0: 1-1, igen.
3: Hát a szokásos 1-1.
0: A szokásos 1-1.
3: Csabi zalaegerszegi győzelmet vár 1-2.
0: 1-2.
3: Imi 3-1.
0: Imi, vagyis Győr, igen.
3: Imi 2-1 győrőre nincsen. Imi 3-2-1.
0: Imi 3-2-1.
3: Jóska 4-0.
0: Ez igen, ilyen nem volt még, 4-2 már volt, de az fordítva 4-0, igen.
3: Pisti szintén 2-1.
0: Pisti 2-1.
3: Andris 2-0.
0: Pillanat. Andris 2-0. Igen.
3: A bátyám még Said nem küldte. Ági ugye akkor mondta, hogy 1-0.
0: Igen.
3: Feri 3-1.
0: Feri 3-1.
3: Gergő 1-0.
0: Gergő 1-0. Igen.
3: És én döntetlent várok, 2-2.
0: 2-2. Hát ilyen már volt. Jó néhány, meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, hát akkor ennek nagyon örülök, és akkor ugye azért megdicsérjük a Fradit mindenképpen. Ellentétben, vagy pontosan azért, mert most nem Honvédról van szó, de azért megérdemlik, igaz?
3: Néztük a meccset, kivételesen most nem maradtam el önle róla, mert ugye itt van Áginak a barátja, és ugye ő szereti a focit és nézi is. És akkor ugye volt, aki észbe tartott azt, hogy lesz a Fradi, úgyhogy együtt néztük, és hát én úgy, amennyit mi látunk, nem látok az elejétől kezdve, bár ugye akkor vezetett a Fradi, mikor kapcsolódtunk be a meccsbe. Én szerintem helytálltak, kérdés, hogy majd itthon milyen taktikát fog kidolgozni a mester, mert ha ráülnek az eredményre, akkor biztos, hogy vesztés lesz belőle. Kérdés majd, hogy mondom, hogy milyen taktikát választhatnak. Voltak a helyzetek még azon kívül, volt a Fradinak jó pár helyzete a másik félidőben. Nyomtak, de valójában pont azt beszéltük, hogy Szala kivételével valójában hasonló csapat a török csapat, mint a Fradi, úgyhogy igazából ez ilyen kiki meccs. Hát az, hogy nyertünk idegenbe, az azért nagy előny, mert azért ott pokoli hangulat tud lenni
0: bizony
3: egy török stadionban. és helytálltak a fiúk, úgyhogy természetesen, hogy vagy Honvéd szurka vagyok, de egy magyar csapatnak az ember mindig
0: persze,
3: szorít.
0: Persze, hát mindenféleképpen.
3: Természetes, hogy most kivételesen a Fradinak szurkoltam.
0: Na, hát a másik része a dolognak, hát itt sok minden elhangzott, itt a VAR-tól kezdve a sérülésig, a bírókig minden, és mihez akar esetleg hozzáfűzni egy-egy mondatot?
3: De a múltkor is már ugye beszéltük a Honvéddal kapcsolatban a VAR, hogy ugye egyértelmű személye, ugye visszanéztem és többször szabálytalanság előzte meg, és akkor abból ellentámadásból ugye lett a tizi, amiből ugye egyenlített a Vasas. Tehát én azt mondom, hogy igazából nem érti az ember, főleg Magyarországon nagyon gyengén működik a VAR, mert azért, mint ahol láttuk a VB-n, hogy viszonylag hamar megszületett a döntés. Itt meg éveket várunk, hogy akkor most mi van, ugye a Spori nem győz mutogatni, hogy nem kér véleményeket, és mutat a fülére, hogy várja a jelzést. Nem tudom, tényleg, ahogy a Károly Józsi, nem tudom, mondhatom így a nevét.
0: Így is használja.
3: Hogy ő is említette, hogy a mesterséges intelligencia, ugye ő mondta, igen, hogy nem sikerült még ezt ilyen szintre emelni, mint ahogy például a labdába beépített csíp egyetemen mutatja, igen, hogy gól volt, nem volt gól, túl volt a gólvonalú teljes terrendelme, tehát segíti a gólvonalt, a gól technika is. Hát valahogy ezt is lehetne úgy valahogy lerendezni, hogy tényleg, hogyha a körmöm átlóg a csíkon, akkor az lehet. Tehát most szándékosan mondtam ilyen picit, mert igen, ugye láttunk többször is, hogy annyira minimális kis különbség volt. Én a legején nem örültem ennek, mert ugye a bíró, vagy bocsánat, a játékvezető az ugye a pálya tartozéka, emberből van, tévedhet, időnként vitáztunk rajta, de valahogy mit tudom én, mindenki elfogadta. Aztán ugye a jégkorongban érthető volt, mert borzalmas gyors a játék, ott szükség van erre, de a focinál, hogy itt is felgyorsult a játék, itt is van létjogosultsága, csak valahogy gyorsabban kellene ezt reagálni, mert ez így 96 perc, meg 100 perceket játszanak a tehát azért az túlzás.
0: Igen, igen, és a másik dolog pedig, én mindig mondom, hogy ha már van, és hogyha működőképes, mert van azért itt-ott a világon, ahol működik, hogy akkor, szóval, és a füles is van a bírón, a bírósporttársón, de akkor előfordul, behívják, ő is bemegy a varszobába, visszajön, akkor megbeszéli a csapatkapitánnyal, szóval ilyen nincs. Na mindegy, nálunk van, úgy látszik, aztán
3: még még arra leszek kíváncsi, hogy ugye mikor fogják bevezetni azt is, ugye a Spori, ugye a közönség is hallja, hogy miért született az a döntés, ami született.
0: Igen.
3: Ugye
0: igen.
3: A VB-n azt ugye szépen bemondták, és akkor legalább az ember tudta, hogy akkor na most mi van. Még itt ugye egyelőre pedig elvileg biztos semmilyen technikai akadály nincsenek, hogy a Spori megáll, és akkor mondja, hogy kérem szépen azért 11-es, vagy azért nem 11-es, mert és akkor szépen elmagyarázza. Úgyhogy remélem majd ezt is megértjük, mert akkor kicsit csillapítaná a kedélyeket, hogy akkor tényleg elmondaná, hogy miért nem adta meg azt, amit meg kellett mondani, vagy...
0: Hát ez van.
3: Hát nem tudom, hát bízunk benne, hogy a technika fejlődésével ez is ki fog alakulni, és akkor gyorsabb lesz ez a ügyintézés.
0: Az ügyintézés. Jó, János, akkor maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen, örülök, hogy családilag is tudtunk beszélni. Gratulálunk még egyszer Áginak, és akkor jövő héten találkozunk. Rendben?
3: Rendben, igen. Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. És akkor én azt hiszem, most egy olyan zenével folytatom, amilyet nagyon sokan szeretnek, nagyon sokan bírják, és ez azért jutott eszembe, mert Gene Kelly, ez volt a beceneve, emidias amerikai táncos, színész, énekes, rendező, producer, koreográfus, szóval minden, a 20. század táncos filmjeinek volt meghatározó egyénisége, hát és ilyen energetikus, atlétikus tánc stílusáról, meg hát klassz előnyös megjelenéséről, a szerethető figuráiról, karaktereiről volt ismert, és hát én azt hiszem, hogy még a fiatal generáció is tudja ezt, mert játszanak mindenfélét. Neki a legismertebb, mert hogy rendező is volt, filmszínész is volt, és a fő filmje egy amerikai Párizsban, az Ének az esőben, és annak idején ő rendezte a Hello Dolly-t is. Hát akkor most ugye megjött tegnap az eső, akkor jöjjön az Ének az esőben.

0: ennyi ugye a Singing in the Rain, megígérem a drága jó hallgatóknak, hogy azért ezt még le fogom játszani, de akkor most hát maradjunk még egy másik ügynél.
1: Matiné, minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné, Dombóvári Gáborral.
0: És ez így igaz, drága jó hallgatók. Matiné, művészbejáró, ami 10:30-kor szokott lenni, de most úgy hozta a sors, hogy hála Istennek, és köszönöm a visszahívást, Benkő Nóra itt van a vonalban, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetőleg a Kristály Színtér vezetője. Találkozhatnak velünk egyébként jövő héten szerdán este a szokott időben a televízióban is, de akkor én csak két mondatot kérek. Mire számítson az, aki itt a nyár vége felé és szeptember elején, kicsit álkérdés, mert én tudom, mire számítson az, aki elmegy és megnéz valamit akár itt, akár ott?
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Most kezdődik hétfőn a Szemle Plusz fesztiválunk, ez minden évben egy zsűrizett programsorozat, és rendkívül fontos mind a szakma, mind a nézők számára, ugyanis a Városmajori Szabadtéri Színpadon 3 vidéki és 3 csodálatos határon túli előadás jön hozzánk, illetve a Kristály Színtérre, ami ugye Margit szigeten van, és pár éve üzemeltetjük kulturális színtérként a sportuszoda közvetlen közelében, oda pedig 6 kamaradarabot hívtunk meg.

0: De erről részletesen is hallhatnak, ahogy említettem, szerdán este a Nagykörút Kulturális Magazinban. Akkor találkozunk, és örülök, hogy végül is megtaláltuk egymást, és jó hétvégét, vigyázzatok magatokra ebben a gyönyörű, szép augusztusi nyárban. Rendben?
1: Várjuk a nézőket, igen. Nagy szeretettel. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, szervusz, minden jót, szia, szia.
1: Szervusz.
0: Na hát akkor mégiscsak meglett a városmajor is, és ugye az ígéret szép szó, ahogy én mindig mondtam, azért a Singing in the Rain és Gene Kelly nem megy a feledés homályába.

0: Hát igen, Ének az esőben, Gene Kellyről emlékeztünk az előbb, ám de most...
1: Tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
0: És akkor, ahogy én a műsor elején már megígértem, szakértőként megkértem Tóth Sándort, hogy mondjon néhány mondatot 3-4-5 percben a Deep Purple-lel kapcsolatban. Hát kíváncsi vagyok én is, hogy mi, de annyit, aki esetleg nem tudná, a Deep Purple az 1968-ban egy ilyen Roundabout néven alakult, méghozzá a nevüket is valahonnan egy ilyen dal címből vették át, a Peter the Rose. Szóval itt nagyon sok mindent lehet tudni, és sok felé jártak. Ha jól emlékszem, akkor még Magyarországon is voltak, mikor még ugye a Papp László sportaréna. Hát szóval sok felé jártak a világban, de hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok én is, és a hallgatók is, hogy mit mondasz róluk. Tiéd a szó, halló-halló, remélem jól halljuk egymást.
2: Szervusz Gábor, üdvözletem a kedves rádió hallgatóknak. Azért kértem kedves barátomtól szót, mert a média igen régen előszeretettel és csak szinte kizárólag a rosszról ír, a csúnya dolgokról,

0: a veszekedésekről, a balhékról, és ha már Gábor évtizedek alatt mindig olyat csinálta, amit a többiek nem, akkor csináljunk mi is egy kis szösszenetet ebben a műsorfolyamban, amikor valami jóról beszélünk, legalábbis számomra jó. Mehet egy percben?
1: Természetesen.
0: Az általad említett banda egyébként 1969-től jött össze Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Pace és Richie Blackmore felállásban, és hát Richie mindig is kilógott ebből a csapatból, Blackmore-ról beszélek, aki hát, hogy mondjam, egy büdös nagy egó volt világéletében, és némileg kiállhatatlan is. Nagyon jellemző rá, amit a 70-es években egyszer nyilatkozott, mikor megkérdezték, hogy mi a véleménye a többi gitárosról, akkor ő azt mondta, hogy a többi gitáros csak söpörheti előttem a színpadot, ami azért, hogy mondjam, az akkori kínálat fényében elég érdekes mondás volt, de ő mindig ilyen volt. Ahogy elkezdtek dolgozni együtt, nagyon gyorsan kialakult egy konfliktus közte és az énekes Gillan között. Ő igen sokszor megpróbálta eltávolítatni a bandából a Gillant, de többiek ragaszkodtak hozzá. Aztán ez a egyet nem értés, egyébként a színpadon meg a próbák alatt is kiállhatatlan volt, tehát egyre nehezebben viselte a társaság. Végül odáig fajult a dolog, hogy 1975-ben egy belgrádi koncert után Richie bejelentette, hogy ő pedig elmegy, amit a többiek kezdeményeztek egyébként. Akkor ő létrehozta a Richie Blackmore's Rainbow nevű csapatát, amivel szintén világhíres lett. Majd 1984-ben mégis úgy gondolta, hogy ő azért visszamenne a bandába, vissza is fogadták, két lemez erejéig ismét együtt dolgoztak, majd 1989-ben Gillan végül megunta az állandó piszkálódást és szóló karriert kezdett csinálni, ami volt is 1993-ig, amikor is Gillan visszatért a bandába. Hát a közös meló nem tartott sokáig, mert a 93-es visszatérése után pár hónappal, pontosabban 1990, és ez egy nagyon fontos dátum, 1993. november 17-én Finnországban, Helsinkiben koncerteztek, ahol is Richie végleg elment a bandából. Ez ugye minden emberi számítás szerint 33 éve volt, egy hónap híján, illetve két hónap híján napra pontosan 33 év. 97-ben aztán a feleségével egy Candice Knight nevű hölgyel megalakította a Blackmore's Knight folkzenekarát, és velük is játszott az utóbbi évekig. Amikor elment, akkor előbb egy Joe Satriani nevű eszméletlen jó gitárossal próbálták pótolni, ám de ő neki még élő szerződései voltak egy másik lemezkiadóval, úgyhogy nem jöhetett, és 1994-től Steve Morse nevű szintén piszok jó gitáros volt a zenekarban. Aki 2022-ben ment el, mert rákos lett a felesége, és azt mondta, hogy a felesége utolsó napjait ő mellette akarja tölteni, és addig nincsene. Azóta eljátszogattak, és itt jön a lényeg, és ezt le is írtam magamnak, hogy pontosan idézzem a történetet. Tehát most, szűk három héttel ezelőtt, Ian Gillan bejelentette és fölírta az internetre, olvasom. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy üzenetet egy helyisráctól. Azt írta, hogy itt lakom a sarkon, nem bánnád, ha leugranék hozzátok ma egy kis közös zenélésre, ugyanis aznap este ott játszott a Deep Purple. Azt mondta Gillan, hogy mondhatom, igazi öröm volt újra a színpadon látni az alapító tagot, a nagy legendát, a halhatatlan Richie Blackmore-t. Richie így nyilatkozott, remekül éreztem magam, köszi szépen srácok, csak így tovább és jó turnézást. ugyanis az történt, hogy a két nagy ellenfél, akik ki nem állatták egymást, 33 év után Richie Blackmore fölhívta Gillent, ez a beszélgetés közt történt meg, és elmondta ezt neki, hogy itt van egy hely, srác, és lement, és az első 33 év után ismét együtt játszott bulin, a Smoke on the Water, a Füst a vízen című számot játszották el elsőnek, és borzasztó happy volt. A lényeg amiért, hogy keretes szerkezeti legyen a dolog, és köszönöm mind a, te, mind a hallgatók türelmét, hogy ezt végighallgattátok, hogy a mai világban, igen, beszéljünk ilyenről is, két ember, illetve hát öten, de ők voltak az ellenfelek, 33 év olyan szintű utálat után, hogy ha valamelyikük egy városban volt, akkor a másikak nem voltak ott. Egyszerűen valaki fölveszi a telefont, és azt mondja a haragosának, akit gyűlöl, hogy figyelj öreg, és nem kér elnézést, nem magyarázkodik, hanem este itt játszotok, mit szólnáltok hozzá? Netalántán mi kis magyar társadalmunkban ezeket a híreket is érdemes lenne meghallgatni, és netalántán kicsit elgondolkodni rajta, miközben esetleg meghallgatunk egy Deep Purple számot.
1: Ez egészen biztos, le fogok egyet játszani, méghozzá a Black Knightot, de akkor csak a rendkedvért, hogy Magyarországon is voltak többször 87-ben, 91-ben, 96-ban, 2010-ben, nem sorolom, de végül is voltak a Sportalénában, meg fesztiválon, Székesfehérváron, úgyhogy nagyon-nagyon szerették itt is. Hát hála Istennek, hogy ezt elmondtad, és így módon példát vehetnénk róluk, hogy 33 év után is azért még a legnagyobb haragocsok is szerethetik egymást, de mielőtt elköszönnék, kérném tisztelettel a tippedet, mert hogy holnap délután van a Győr-Zalaegerszeg meccs, Eto'o Zete, mi lesz szerinted?
0: Egyetlen gondolat, és köszi a türelemért, igen, ők hazajáró lelkek voltak Magyarországon. Annyi az extra benne, hogy Blackmore-ra soha nem játszottak Magyarországon. Tehát akkor mire kell tippelnem?
1: Tehát holnap délután van a meccs, Győri Eto'o és Zalaegerszeg úgyis, mint Zete.
0: Legyen 3-1 a Győri Eto'nak.
1: 3-1. Igen, hát ilyen tippet Ricsi az órásmester mondott eddig. Hát 3-1. Van még, igen. Sőt, Feri Berettyóújfaluról is 3-1-et mondott, csak úgy, mint Imi. Hát akkor maradunk ennél.
0: Nem, ha ennyien, nem jó, hogyha sokan nyerünk, kedves igen. hallgatók. Legyen mondjuk 4-2-t mondott valaki?
1: 4-2-t? Hát oly módon nem, csak 2-4-et. Úgyhogy akkor maradjunk a 4-2-nél.
0: Akkor 4-2 is, ha nyerek, akkor csak én nyertem.
1: Így van, rendben. Köszönöm szépen, minden jót, és a beszámolót is a Deep Purple-ről. Remélem, hogy fogunk még ezügyben, vagy nem csak ezügyben, itt a rádióban is beszélgetni, és akkor jön a Black Knight. Szervusz, jó hétvégét, szia Sanyi.
0: Köszönöm a meghallgatást, és kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét.
1: Köszi.

0: Nem sokára 3/4-12, Kapuváron gomoly felhős az ég, és 23-23,5 fok van, mert hogy megérkezett Molnár Ferinek is a tipje, ő 2-1-es győri győzelmet mondott. Hát akkor mi pedig haladunk mindenféleképpen tovább, mert hogy mindenféleképpen gyönyörű le az idő, úgy néz ki, és nagyon remélem, és esetleg még, hogyha valakitől befut egy tipp, azt még megköszönöm.
1: Vigye magával a poptarisznyát!
2: Mi nem okozunk csalódást!
1: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat!
2: A poptarisznya.hu-val még a nyár is kellemesebb!

A műsort az űrkutatással kezdtem, a Telstárral, és ez volt, aki nem ismerte volna meg, a Boniem felvétele, az éjszakai repülés a Vénuszra.

0: És akár hiszitek, akár nem, ez a dal 50 éve született. Én azt hiszem, hogy az örök ifjúságnak ez is az egyik titka. Úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy együtt tudtunk lenni ezen a délelőttön is, a véleményeket is, és nem csak a futballal kapcsolatosan. Nagyon remélem, hogy a jövő héten is ugyanígy fogunk tudni találkozni, de azért még nem mondom azt, hogy a viszontlátásra és viszonthallásra, mert néhány másodperc van még délig.
1: Hoptalisnya.hu
2: A legnagyobb sláger.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.
3: És most már másodpercre pontosan dél van.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: De hát nem hiszem. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: worry, be happy. I'm not worried.
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hungaritarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Szeretni a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Álló kép! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n! Yo Fred, yo, yo, say, yo. You know that Earth, Wind and Fire song, let's groove tonight? Well, you know the lyrics to that? Yeah. Let's kick some French flavor now for Van Chicks. Crazy, yeah, I represent for the 96. Word is bomb, kid.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást.
0: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat.
1: A poptarisznya.hu-val még a nyár is kellemesebb.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Autorisnya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öltsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöbb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Na drágám, este 8 itt vagyok. Gyere, engedj, bekopogok! Marvin, 2024 utolsó nyári adása. Itt az utolsó nyári zeneverzió. Nem akartam kihagyni semmiképp. Történjen bármi! Tudod, írtam délután, show must go on. Összeszedtem mi délután néhány bakelit lemezt. És arra gondoltam, megosztom veled.

aztán azt mondja nekem az oldalbordám, hát ha miért csinálom meg úgy, mint régen, a bakelitről. Na nem áll. Hát nem nagyon szeretünk hibázni, nem nagyon szeretünk olyat csinálni, amire nem vagyunk olyan büszkék. Mivel ez élő és azonnali, ebben nem nagyon tudok belejavítani.

Na mi a helyzet, itt vagyunk? Tudjátok, Michael Jackson nélkül nincs este. És ebben csak részben van

A kifelé, kifelé, kifelé! Gyerengedj el a várost, ahol vagy, ahol élsz! Tudod, ha nem megy, akkor képzeld el a zöldet! Gyere, legyen meg az ország, ahol vagy, ahol élsz!

1988-ban úgy gondolta Stock Aitken Waterman, hogy belenyúl ebbe a dalba. Ha már itt a Bolt Béla, meg itt különbözőek voltunk, és voltunk különböző szigeteken, néhányunk, néhányan. Lehet, hogy jó sokan, igaz?

0: Ha az emlékeim nem csalnak, Szamák Gabi barátommal akárhányszor voltam, és ő játszott, ez biztosan szólt és forgott.
1: Zenei finomságok, ijegységek.
2: Ez a Zeneverzum.
3: Zeneverzum 60. adás.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.
0: Ma este minden máshogy lett.
4: It's just not enough, baby.
0: Add fel a terveidet. Ne tervezz! Légy spontán!

0: meg a jó mediterrán levegő. Finom borok, ételek. Meg annyi mosoly, meg annyi szeretet. Hatalmas vendéglátás.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Hat dologról játszom le. Négy csatorna van. Mindnek más a jelszintje. Remélem meg vagy még. Na hadd hallom, hadd olvasom.

amelyet magadnak választottál. Tudod, van itt azért ez a szabad akarat. Elég jelentős. És fantasztikusak vagytok, mert

Úgyhogy a Dal és én gyakoltunk. Hallod, hogy indul? Na mindjárt jön Second

Én meg egy darabig el voltam kenődve, hogy nincs itt a technika. Hát ilyen az az élet egyébként. Azt hiszed, hogy kitolt veled, pedig csak jót akar.

0: Ha innen tudod, hogy ez egy olyan verzió, amit sehol máshol nem hallasz. Olyannyira nem!
1: Egy újabb óra a zeneverzumban, itt a poptarisznye.hu-n.
0: Na fület hegyezd, aki szereti az italot!

Fiatalember Dan Harrow. Elég régóta. Legalább olyan régóta, mint ahogy én Udák Visi vagyok. Zolikába sör, jöjjön!

0: Topa tot Baltimore. És a Woody Boogie.
1: Zeneverzó.
2: Két óra könnyed zenei tágódás Hudák Misivel.
0: Annyira szép hangok. Eddie Huntington. Hol is? Gyakran megjárjuk. Up and down.

0: zenék szárnyán.
1: Vaj a kis lomhán indul. De majdnem egy idősek vagyunk. Ahhoz képest nagyon peckes, meg fényes. Na gyerünk, take me up.

Herbie McKay! Ha már itt állott, játszunk itt esténként, ma este. De hidd el, nagyon régóta készülök arra, hogy elővegyem ezeket a jó kis itáló lemezeimet. Természetesen mind maxi verzió. Minden oldalon egy dal van. Szépen lassan felépül, majd le. Megvan már ki a hölgy. De sokan szerelmesek voltunk bele a 80-as években.

Na meg ennyit csosszogni! És az én esetem itt szerda óta, hogy lesz műsor, vagy nem lesz műsor, vagy pontosan így van, olyan helyem írja, hogy a félelmeink, a korlátaink, ha ezt le tudod vetkőzni, nekem a Krisztiánnal sikerült. Hallgattam már, hogy 2 óráig, és rájöttem, hogy szórakozok én itt. Hát persze. Hát játszok, nem? Játékos fiú. Hadd élvezze az életet.

gyakran tovább megyünk, igaz? Az nem baj neked, hogyha ma is egy kicsit... tovább csorgunk. De annyira érz bennünket az univerzum. A jó kis zeneverzumos. Na, mikor hallottad utoljára a Japanese Boy-t?

Prove Your Love. Kísérő a Taylor Dane. És hogy szóba kell ittről mi? Úgy a kis szakács. Bírod még?

mondok, hogy menne át ebből másfél perc alatt bármi? Hogy bújna beléd, lenne együtt veled? Lennétek egyek. Te és a zene. A szárnyaid. Hogy bizonyítanád át benneki, hogy szereted? Ha csak másfél percet hallgattál belőle. Sehogy. De mivel végtelen van, és a végtelenben minden, minden, minden, minden.

felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát. És közben arra gondolni, amire még senki. Szent Györgyi Alba.

0: Ez be fog-e következni? Vagy fontos-e ez egyáltalán?
1: A zenék szárnyán.
0: Egy biztos, Cliff Richardnak fontos volt. Na, így húzni senki nem tud. Igaz? Mióta ismerem, imádom. Ugye, hogy még én sem húzok így?

Kedves Anita, ez egy ilyen buli. Ne haragudj meg! És ma magamhoz képest nagyon visszafogott vagyok. Túlszoktan is.

0: Na ugye, na ugye? Itt találtunk egy hibát.
1: Két óra totális varázs. Ez a Zeneverzum Hudák Misivel.
0: Tőlem nagyon ritkál a szíj. De mivel szereted és szeretlek, ezért tessék egy kis sziszikecs.

Tőlem teljesen szokatlan és új műfaj, a Blue System.

Hát kedves Lavás Gyuszi barátom, hogy folytatni kell ezt a bakelit partit, nem tudom egyébként, hogy mikor lesz kész. Az a laptop, amire egy vagyont adtam, és arra gondoltam, hogy azért veszek egy ilyen drágát, egy ilyen gamer laptopot, hogy sosem fog tönkre menni. És nézd oda, január-februárban vettem körülbelül. És eddig bírta. Jött rá egy Windows 11 frissítés. És megadta magát.

segített. Egyik a piócás ember, a másik pedig a varázsszavak. A második áll a rendelkezésemre.

fantasztikusak vagytok, meg kell mondjam. De a kedves belátogató hölgytől, hogy mennyire próbáljátok meggyőzni, hogy itt a helye. Olyanok vagyunk, mint a felhők, amelyek találkoznak az égen, és többé nem lehet megmondani, hogy hol ér véget az egyik. És hol kezdődik a másik. Paul Coelho. Szóval drágaim, fantasztikusak vagytok, hogy meg akartatok védeni engem, de nem kell. Mindjötöket imádom, ahogy van. Olyan fantasztikusok vagytok, olyan írásokat kapok tőletek, érzéseket, gondolatokat. És tudod, ha egyszer átjár a jó érzés, hogy te az vagy. Az érzésed. Amitől tudod, elindulnak a hormonok, az immunrendszer, és minden olyan öngyógyító folyamat, amitől jó itt ezen a bolygón tartózkodni. C'est la vie, Anita!

túl van egy nagyon nagy projekten. Sikeresen vizsgázott. Hatalmas arcokkal fogadta kezet. Gratuláltak neki. Ő lesz a Macho Man, jó este!

És jelentem, hamarosan napra kész. Napra kész a Mixcloudunk is. Na, van itt Júlia ma este? Aki nem akar a földön járni? De azért tegye meg a kedvünkért, hogy majd visszajön velünk, ha vége a műsornak.

Ez a Tóth-Wolf Attila azt mondta, hogy akár éjfélig is mehetne, de hát ez hogy? Na de tényleg hogy? Soha nem mondod soha, mivel a határok, mint a félelmeink, gyakran csak illúziók. Michael Jordan.

Én azt gondolom, meggyógyulna a világ, ha mindenki őszinte lenne a másikhoz. Elmondaná mindig, ami benne van. Még akkor is azt gondolja, hogy ezzel megbántja a másikat. És valószínűleg azért él a Zeneverzum ennyi ideje, és ennyi ideig fog élni, mert hogy ilyen frankó. Jó? Tudod, így face to face, így. Tudod, a legrövidebb út mindig az egyenes. Van nekünk egy Volant Attilánk, akit ma olvastam, hogy körülbelül 41 perc múlva betölti az 57-et. Már akkor még az elején beraktam ezt a dalt. Ez egy Babies Gang dal. És az az igazság, hogy ma szerintem 4-5 lassú dalt így beraktam ebbe az egész repertoárba, de nem sikerült őket eddig lejátszanom. De ezt a Babies Gang dalt, és hogy elolvastam, hogy ő végig ha fogja hallgatni, és megvárja a születésnapját, hát Isten éltesen előre is. 57, ez így nagyjából a fele. Hajrá mindenkinek!

Isten értesen, Attila, remélem még megvártál bennünket, és megvártad még ezt a dalt, és még hallottad azt, hogy megemlítelek. Nagyon-nagyon fantasztikusak vagytok, nagyon-nagyon sokat írtok. És az, hogy én itt vagyok hétről hétre, amikor csak tudok, az pontosan ezzel szorosan összefügg, hiszen ez nem lenne. Egymásból táplálkozunk, egymásból vagyunk. Még egy lassú dalt engedj meg nekem. Úgyis hosszú az éjszaka, hiszen 23-23, sőt most váltott 24-re. Azt gondolom, hogy ezek a dalok, amikor, pont az előbbi azt gondoltam, hogy amikor fiatal voltam, még igazán fiatal, nagyon-nagyon-nagyon sokat mentem bakelit lemez után, rengeteget gyűjtöttem, sokat dolgoztam azért, hogy bakelit lemezeket vegyek, sok emberek megund dolgait szedegettem össze, majd gyűjtöttem ki azokat a dalokat, amiket mindenképpen el szerettem volna rakni, és úgy gondoltam, hogy majd ha idős leszek, akkor majd ezeket fogom hallgatni, és még nem vagyok idős, bár a személyigazolványomban azért nem ez tűnik ki, viszont azt gondolom, hogy a lélek kortalan. A test az megöregszik, de a lélek kortalan. És ezek a dalok, ezek mindenképpen érzésekhez juttatnak bennünket. Az érzések, tudod, már el is csépelem lassan, hogy azok vagyunk. Jó? És hagyj adjak még egy érzést innen, aztán megígérem, hogy visszaadlak a rádiónak.

0: És köszönöm a Hentesnek, hogy felköszönhetjük az Erikákat is. Isten éltesse az Erikákat is, ha már ma Erika nap van. Attila, remélem, hogy hallottad, illetve hallotta mindenki, aki ünnepel bármit is. Isten éltesse mindenkit. Tudjátok, nagyon fontos az életet ünnepelni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem 23:30, majdnem igaza lett a mi farkasunknak, hogy éjfélig mentünk. Nyugodalmas jó éjszakát. Hudák Lili most nem jött le. Sziasztok!
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Hudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n. Ez a poptarisznya.hu.
3: Az internetfüggő rádió.
4: Hangolj ránk!

Allez, allez, allez, allez.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.